0: Kunwagen. Kunwagen. Na, Kunwagen. Kunwagen. Yalla, bata pulu. Yalla, na, Kunwagen. Kunwagen. Na, Kunwagen. Kunwagen. Kunwagen. Kunwagen. Kunwagen. Yalla, bata pulu. Yalla.
1: Да, I'm sick. Я так обрезался.